0: Pena de Lisboa. Hogyan
1: Olyan,
0: hogy milyen kincs, ami alatt a kétszer.